Setatus sampun mababaosan sane kebaosan indik kasutrep tian jagat.